Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk!

A mai napon először a 25. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagytiszteletű Dávid János igehirdetését. Az igehirdetést követően, a 6. Zsoltár imádsága után folytatjuk az Apostolok Cselekedetei könyvének olvasását a 17. rész 14. versétől kezdve, búcsúzóul pedig a 119. Zsoltár néhány versével imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.

0: Könyörgés Isten oltalmáért, kegyelmes vezetéséért és bűnbocsánatért. A Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Milyen gyönyörű kifejezés, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, mutatja annak az utat, amelyet válaszol. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim minden, ha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből a lábamat. Tekints lejám, és könyörű rajtam, mert árva és szegény vagyok. Elfáradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, mert benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek engem, mert téged várlak. Mensd ki, Isten, Izraelt minden bajából. Amen.
1: Köszönöm szépen.
0: Szeretettel. Nekem van köszönni valam. Megmutatja az utat visszafelé. Úr Jézus, helyezd vissza bennünket arra az útra, ami hozzád vezet. Látod, most különböző gondok ide-oda kapkodtak bennünket, de nem akarunk szóba állni senki gonoszsal. Utaidba akarjuk követni, Uram. Segíts, hogy tudjam befejezni. Amen.

0: Nagytiszteletű Dávid János Szent Háromság utáni harmadik vasárnapra szóló igehirdetése következik. Az eredeti hangfelvétel 1986-ban készült. Az alapige Lukács evangéliuma 15. része 1-től 10-ig.
1: Közeledtek pedig hozzá a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolottak a farizeusok és írástudók. Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot mondta nekik. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy el az elveszett után, amíg meg nem találja azt? És ha megtalálta, örömében felveszi a vállára, és hazamenve összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örvendezzetek velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom nektek, hogy a mennyben így nagyobb öröm lesz egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akiknek nincs szükségük megtérésre. Vagy ha valamelyik asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyújt-e mécsest, és nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit, szomszéd asszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Így mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.

0: Elékeztünk tehát a Trinitatis harmadik vasárnapjához, aminek az óegyházi rendelt evangéliumi igéje Lukács 15. részéből az első 10 vers. Közelgetnek vala pedig őhozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zugulodának a farizeusok és írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszéli nékik mondván. Mire tovább olvasnám, hadd emlékeztessem a felejtőket, hogy a múlt vasárnap, a második Trinitatis vasárnapján a meghívottakról van szó. Ezzel a harmadik vasárnapon a megkeresettekről lesz szó. A meghívottaknál már látjuk a kétféle embert, a két ember csoportot. A meghívottak, hogy jöjjenek, mert boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában, ezt a véleményt osztani kérem. A meghívottak, azok azt mondják, ó nem, köszönöm, nem kérünk, ments ki engem, nem mehetek, nem mehetek. De a szegények, a csonkabonkák, a lázárok, azok elmentek. Tehát itt van a két fél ember, az első itt jelentkezik, a 15. rész első versében, hogy közelgetnek hozzá a vámszedők és a bűnösök. A vámszedő az egy becsületében csonka ember, a bűnösök adok szegény emberek, szegény nyomorult bűnös. Ezek a szegény nyomorultak, mint a Lázár, és a vámszedők, tehát mondom, ezek a becsületbeli szegények, mind mennek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudósok, azok nem azért mennek, hogy hallgassák őt. A farizeusok, tudjuk jól, a képmutatók és az írástudósok, akik fújják, fel tudják mondani az egész Bibliát, de nem hisznek belőle egy büdös sort se, és nem cselekszenek belőle egy árva hangot se. Az írástudósok, azok morognak, zúgnak, ellene beszélnek. Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik, bűnösökkel együtt eszik, nem lehet rendes ember, ellene zúgnak ők. Na hát ezeknek mondja a következő példázatot. 4. vers. Melyik ember az közületek, akinek 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg len megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvér, és hazamenvér, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. Mondom néktek, hogy így módon öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre, akinek saját igazsága van. Tudjuk, az a vélemény, hogy neki nincs szüksége megtérésre, megbánásra, azért nem is bán meg semmit. 8. vers. Avagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyújté gyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresi gondosan, míg megtalálja. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem vala. Ezeképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös megtérésén, megbárásán. Pedig a rendelt igen. Tehát a magán isteni természetet hordozó Jézus megmagyarázza ebben a példázatban, hogy itt minden egyénenként megy. Egyenként megy. A meghívás is már egyre ment. Az egy gazdag alászállt a poklokra, az egy lázár felvitették a paradicsomba, a vacsorára a szolgák egyenként vitték ki a meghívást, egyénenként, hogy gyertek, immár minden kész. Egyénenként megy a mentegetés, mindenki külön mentegetődzik. Ments ki engem, nem mehetek egyénileg, ez nem megy nekem. A szegényeket és a csonkabonkákat, a vakokat és a sántákat egyénenként vitték be, hívták be, és mindenkit, akit utána még bevittek, hogy megteljen a háza. Az elveszettség is így van, egyénenként. Na most, akik földi viszonylatban elveszetteknek számítanak, mint a becsületükben lebukott vámszedők, ugye az elveszett ember társadalmilag, és a többi bűnösök, esetleg bűnösdők, ugye társadalmilag lenézettek és elveszettek, kik által? A beképzeltek által, akik társadalmilag azt képzelik magukról, hogy ők rendben vannak, a farizeusok és az írástudósok, akik ismerik a Bibliát kívülről, de a kisujjukat nem mozdítják meg, hogy cselekedjék azt, akik saját maguk azt hiszik, hogy ők nem elveszettek, azoknak mondja ezt a példázatot, hogy nézz oda, az elveszettnek utána megy. Az egy elveszettnek megy utána. Külön-külön minden egyes elveszettnek utána megy és megkeresi. Ez jó hír kéne lenni annak, aki magát elveszettnek tartja. Ha ezt téged hidegen hagy, mint például a vacsorára való meghívás hidegen hagyott, hidegen hagy, hogy bemehetsz az örök élet vacsorájára, bemehetsz a mennyeknek országába, bemehetsz az Istennek országába, hogy téged az ilyesmi hidegen hagy, az valószínűleg az is hidegen hagyja, hogy ő az elveszettet megkeresi. Tudik, ha te azt képzeled magadról, hogy te nem vagy elveszett, akkor téged hidegen fog hagyni, hogy ő elmegy és megkeresi az elveszettet. Nem fogsz erre meghatódni, ha te nem tartozol az elveszettek közé. És ahogy én látlak járkálni föl alá a hétköznapi életben, és ahogy néha összetalálkozunk valahol, nagyon sugárzik rólad, hogy a világ szelve van benned, mert a világ azt hiszi, hogy a világ nem elveszett, és a világ fiai azt hiszik, hogy ők egyáltalán nincsenek elveszve, sőt ellenkezőleg semmi megkeresésre nincs szükség. Téged nem kereshet meg, mert ha nem vagy elveszett, hogy keressed meg? Még egy rettenetes üzenet van ebben a rendelt igében. Tudnék az, hogy itten, mikor az elveszettet megtalálja, azt mondja, ha megtalálta, 5. vers, a juhot, akinek persze bégetni kell, hogy megtalálják, erről már máskor sokat beszéltünk, rengeteg szallag van róla, ha megtalálta, felveszi a vállára örülvén, és hazamenvén egybehívja a barátait, mondván, hogy örvendezzetek én velem, megtaláltam az én juhomat, amely elveszett valak. Hogy hol van itten valaki, akit egybehívhatnék, azt mondja, egybehívja barátait és szomszédait. Hol vannak az én barátaim, akiket egybehívhatnék, és azt mondhatnám, hogy örvendezzetek én velem, mert megtaláltam egy elveszettet. Egybe lehet itt hívni egy gyűlést azért, hogy együtt örvendezzünk annak, hogy az elveszettek meg vannak találva? Mert az van itt megírva, hogy a mennyben az angyalok között örvendezés van. Isten angyalainak a színe előtt örvendezés van. Egybe tudnak lenni, és örvendezni tudnak. Ha mi nem tudunk együtt örvendezni egy bűnös megtérését, akkor hol vagyunk? És egyáltalán mit akarunk? És mit keresünk a bibliaolvasásnál? Itt van a kétféle ember. Az egyik fajtába okvetlenül te is beletartozol, akár akarod, akár nem. Közelgetnek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Külön-külön minden egyes elveszettnek utána megy és megkeresi. És mondom néktek, hogy egy megtérő bűnösön öröm lesz a mennyben.
1: Amen.

0: Hatodik Zsoltár Luther Márton fordításában.
1: Az első bűnbánati Zsoltár. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet. Üdvözíts engem, mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek téged, kiad hálát neked a sírban. Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm nyoszójámat. Orcám egészen rúttá lett a bánattól, megvénhettem azok között, akik ellenségeim. Távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem, meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt.

Az apostolok cselekedetei könyvét, ahogy folytatólagosan olvassuk ezekben a hetekben, legutóbb addig jutottunk, hogy Pál Béreában hirdette Isten igéjét, de Tesszalonikából utána jöttek a hagyományokhoz ragaszkodó, rosszindulatú, vallásos emberek, és a sokaságot ott is felingerelték ellene. Most a 17. rész 14. versétől kezdjük az olvasást.

De akkor az atyafiak gyorsan elküldték Pált, mintha a tenger felé menne, Szillász és Timóteus azonban ott maradt. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték egészen Athénig, majd elmentek Szillászhoz és Timóteushoz azzal a parancsal, hogy azok minél hamarabb menjenek hozzá. Mikor azokat Athénben várta Pál, szelleme háborgott, mivel látta, hogy a város tele van bálványokkal. Vitázott azért a zsinagógában a zsidókkal és istenfélőkkel, és a piacon minden nap azokkal, akikkel éppen találkozott. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitatkozott vele, és egyesek így szóltak: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások meg: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője. Jézust és a feltámadást hirdette ugyanis nekik. Megragadták tehát őt, az Areopágusra vitték, és ezt mondták: vajon megismerhetnőke, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert a mi fülünknek idegen dolgokat beszélsz. Mi tehát meg akarjuk érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi mással nem törődtek, csak hogy valami újat mondjanak vagy halljanak. Előállott pedig Pál az Areopágus közepén, és így szólt: aténi férfiak, úgy látom, hogy ti minden tekintetben nagyon istenfélők vagytok. Mert mikor bejártam és szemléltem szentélyeiteket, egy olyan oltárra is akadtam, amelyre ez volt írva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mennek és földnek ura, és nem lakik kézzel csinált templomokban. Emberi kéz szolgálatára sem szorul, mintha valami nélkül szűkölködnék, mivel ő ad mindennek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjanak az egész föld színén. Meghatározta előre rendelt idejüket és lakozásuk határait, hogy keressék az Istent, ha talán kitapinthatnák őt, és megtalálhatnák, noha bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A ti költőitek közül is ezt mondták némelyek: az ő nemzetségéből vagyunk mi is. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, vagy az emberi művészet és elképzelés valamely alkotásához hasonló. A tudatlanság időszakát ugyan elnézte az Isten, de most már azt parancsolja minden embernek mindenütt, hogy térjenek meg, mivel meghatározott egy napot, amelyen meg fogja ítélni a föld kerekségét igazságosan egy férfiú által, akit erre rendelt.

Megbizonyította ezt mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Mikor azonban a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Így távozott Pál közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Ezek között az Areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások.

Ezek után Pál Athénből eltávozván ment Korintusba, és amikor egy Aquilla nevű pontusi származású zsidóra talált, aki nem régen jött Itáliából és feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozott, és mivel hogy azonféle míves volt, náluk maradt és dolgozik vala. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók voltak. Betegedett pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezett mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteosz, szorongatta a szellem Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegültek és káromlásokat szóltak, ruháit megrázva mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És által menve onnét, ment egy Justus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus pedig a zsinagógának feje hitt az Úrban egész háza népével egybe. A korintusbeliek közül is sokan halván hisznek vala, és megkeresztelkedtek. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. És ott lakozott egy esztendeig és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Mikor pedig Gallió volt Akhája, tisztartója, rátámadtak a zsidók egy akarattal Pálra, és vitték őt a törvényszék elébe, mondván, ez a törvény ellen való Isten tiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni száját, mondta Gallió a zsidóknak, ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, igazság szerint meghallgatnálak benneteket, de ha a tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. A görögök pedig minnyájan Sostenest, a zsinagógának fejét megragadván verték a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit nem törődött. Pál pedig miután még több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózott, és vele együtt Priscilla és Aquilla, minek utána fejét megnyírta Kenkriában, mert fogadása volt. Jutott pedig Pál Efézusba, és azokat ott hagyá, ő maga pedig bemenvén a zsinagógába vetekedett a zsidókkal. Mikor pedig azok kérték, hogy több ideig maradjon náluk, nem állt rá, hanem búcsút vett tőlük, mondván, minden esetre Jeruzsálemben kell nekem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajozott Efézusból. És miután Cézáriába érkezett, felmenvén Jeruzsálembe és köszöntve a gyülekezetet, lement Antiókiába. És miután ott bizonyos időt eltöltött, elment eljárván rendel Galácia tartományát és Frígiát, erősítve a tanítványokat mind. Érkezett pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és szellemben bozgó lévén szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet csak a János keresztségét tudta. És kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallotta őt Aquilla és Priscilla, maguk mellé vették őt, és nyilvánvalóban kifejtették előtte az Istennek útát. Mikor pedig Akhájába akart menni, buzdítván őt az atyafiak, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ő, amikor odajutott, sokat használt azoknak, akik hittek a kegyelem által, mert hatalmasan meggyőzte a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.

Történt pedig közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál bejárta a felső tartományokat, Efézusba érkezett, és mikor néhány tanítványra talált, ezt kérdezte tőlük. Vajon vettetek-e Szent Szellemet, miután hívőkké lettetek? Azok pedig így feleltek neki. Sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e Szent Szellem. És szólt nekik, hát mire keresztelkedtetek meg? Azok pedig azt válaszolták, János keresztségére. Szólt pedig Pál, János megtérés keresztségével keresztelt, és azt mondta a népnek, hogy aki utána jön, abban higgyenek, tudnillik a Jézus Krisztusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, és miután Pál rájuk tette a kezét, Szent Szellem szállt rájuk, úgy, hogy nyelveken beszéltek és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen, mintegy 12-en voltak. Amikor bement a zsinagógába, bátran beszélt, és 3 hónapon át vitatkozva igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor azonban némelyek megkeményítették magukat, engedetlenek voltak és szidalmazták az Úr útját, az egybe gyűltek előtt elvált tőlük, és magával vitte a tanítványokat. Ettől fogva minden nap egy bizonyos Tyrannus iskolájában prédikált. Így volt ez 2 esztendeig úgy annyira, hogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr igéjét. Isten pedig rendkívüli csodákat cselekedett Pál keze által, úgy, hogy a betegekhez is elvitték testéről a kendőket vagy kötényeket, és azok meggyógyultak a betegségeikből, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Egyes kóbor zsidó ördögűzők pedig kuruzsolni kezdtek az Úr Jézus nevével olyanokat, akikben gonosz szellemek voltak, és ezt mondták, kényszerítünk titeket Jézusra, akit Pál prédikál. És ezt egy bizonyos Skéva nevű zsidó főpap 7 fia művelte, de a gonosz szellem így válaszolt, Jézust ismerem, Pálról is tudok. De ti kik vagytok? Erre az az ember, akiben a gonosz szellem volt, nekik ugrott, legyűrte őket, annyira hatalmat vett rajtuk, hogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Ez pedig tudomására jutott mindenkinek, zsidóknak és görögöknek, akik Efézusban laktak, úgy, hogy félelem szállott minnyájukra, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és elbeszélték ördögi mesterkedésüket. Sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki láttára megígették azokat. Amikor a könyvek árát összeszámolták, úgy találták, hogy az 50 000 ezüstpénz. Így az Úr igéje hatalmasan terjedt és megerősödött. Ezek után Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Acháját bejárva Jeruzsálembe megy, és ezt mondta. Miután ott voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött pedig Macedóniába 2 azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztuszt, ő maga egy ideig Ázsiában maradt.

0: Támadt azonban abban az időben nem csekély háborúság az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből Diana templomokat készített, ezáltal a kőműveseknek nem csekély nyerességet adott, gyűlésre hívta őket a rokon mesterséget folytatókkal együtt, és ezt mondta. Férfiak, tudjátok, hogy a mi jólétünk ebből a mesterségből van. De látjátok és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem úgy szólva, egész Ázsiának sok népét elálltatta és megtévesztette, mivel azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak. De nem csak minket fenyeget ez a veszedelem, hogy ez a mesterség hitelét veszti, hanem hogy a nagy istennőnek, Diánának templomát is semmibe veszik, úgy, hogy odavész az ő nagysága, pedig egész Ázsia és az egész földkerekség tiszteli. Amikor ezeket hallották, elteltek haraggal, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Diána, és megtelt az egész város izgalommal, és egy akarattal a színházba rohantak, megragadták Gájust és Arisztárkuszt, Pál utitársait, akik Macedóniából valók voltak. Pál azonban, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették a tanítványok. Néhányan a tartomány főtisztviselői közül is, akik neki barátai voltak, elküldtek hozzá, és kérték őt, hogy ne menjen a színházba. Ott ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott, és a többség azt sem tudta, miért gyűltek össze. A tömegből pedig előállították Sándort, minthogy a zsidók őt tuszkolták előre. Sándor pedig kezével intve védekezni akart a nép előtt. Mikor azonban megismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltást tört ki minnyájukból, amely mintegy két óra hosszáig tartott. Nagy az efézusi Diána. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokasságot, így szólt. Efézusi férfiak, ugyan ki az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Diána templomának és az égből lehullott képének őrizője. Mivel tehát ezeknek senki sem mondhat ellent, szükséges, hogy lecsendesedjetek, és semmiféle meggondolatlanságot ne cselekedjetek. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik sem nem templomrablók, sem a mi istennőnk ellen káromlást nem mondtak. Ha tehát Demeternek és kézműves társainak valaki ellen panaszuk van, vannak erre törvényszékek és helytartók. Pereljenek azok előtt egymással. Ha pedig egyéb dologra nézve van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintézhetitek. Mert félő, hogy lázadással vádolnak minket a mai napért, mivel semmi ok sincs, amivel számot tudnánk adni ezért a csődületért. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést.
1: Minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Miután pedig azokat a tartományokat eljárta és intette őket bőbeszéddel, Görögországba ment, és ott töltött 3 hónapot. És mivel hogy a zsidók lesthánytak neki, amint Szíriába készült hajózni, úgy végezte, hogy Macedónián áttér vissza, kísérte pedig őt Ázsiáig a béreai Sopáter, a tesszalonikai beliek közül pedig Aristárkus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timóteosz, Ázsia beliek pedig Tikikus és Trofimus. Ezek előre menvén megvártak minket Troásban. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kieveztünk Filippiből, és menénk őhozzájuk Troásba 5 nap alatt, ahol 7 napot töltöttünk. A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikált nekik, mivel hogy másnap el akart menni, és a tanítást éjfélig megnyújtotta. Volt pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe voltak gyülekezve. Egy Eutikus nevű ifjú pedig az ablakban ült, mély álomba merülve. És mivel hogy Pál sok ideig prédikált, elnyomattatván az álom által, aláesett a 3. rendházból, és halva vették föl. Pál pedig alámenvén reáborult, és magához ölelve mondta, Ne háborogjatok, mert a lelke benne van. Azután fölment, és megszegte a kenyeret, és evett, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indult el. Felhozták pedig az ifjat Elevenen, és felette igen megvigasztalódtak. Mikor pedig előre ment a hajóra, Asusba evezénk, ott akarván fölvenni Pált, mert így rendelkezett, ő maga gyalog akart jönni. Mikor pedig Asusban összetalálkozott velünk, felvévén őt menénk Mitilénébe, és onnét elevezvén másnap eljutottunk Kius ellenébe, a következőn pedig áthajoztunk Sámusba, és Trogilliumban megszállván másnap mentünk Milétusba. Mert Pál elvégezte, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen neki időt mulatni Ázsiában, mert sietett, hogy ha lehetne neki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen. Milétusból azonban küldvén Efézusba magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor pedig hozzámentek, mondanékik.
0: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába jöttem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt, hogyan szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, sok könyhullatás és kísértés között, amelyek rajtam a zsidók cselvetései miatt estek. Semmit abból, ami hasznos, el nem hallgattam, hanem inkább nyilvánosan és házanként hirdettem és tanítottam nektek, miközben mind zsidók, mind görögök előtt bizonyságot tettem az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most íme én a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és nem tudom, hogy mik következnek ott rám, csak azt, hogy a Szent Szellem városonként arról tesz bizonyságot nekem, hogy fogság és nyomorúság következik rám. De semmivel sem gondolok, sőt, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól vettem, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. És most íme tudom, hogy nem látjátok többé arcomat ti minnyájan, akik között az Isten országát prédikálva jártam. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenkinek a vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Vigyázzatok azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Mert tudom, hogy távozásom után gonosz farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért legyetek éberek, emlékezzetek meg arról, hogy 3 esztendeig éjjel-nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Úrnak és az ő kegyelme igéjének, aki felépíthet és adhatja nektek minden szentekkel egyben az örökséget. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam, sőt, magatok tudjátok, hogy mind saját szükségleteimről, mind a velem levőkről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben példát adtam nektek, hogy ilyen módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondoskodni és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, jobb adni, mint venni.
1: És amikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe, minnyájan pedig nagy sírásra fakadtak, és Pálnak nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregbe kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többi az ő orcáját nem fogják látni. Azután elkísérték őt a hajóra.

0: Amint pedig őtőlük elszakadván elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Ródoszba, s onnét Patarába. És amikor találtunk egy hajót, amely Föníciába méne által, abba beülvén elhajóztunk. És miután megláttuk Ciprust, és elhagytuk azt balkézre, Síriába evesztünk, és Tírusban kötöttünk ki, mert a hajó ott rakta ki a terhét. Ott maradtunk 7 napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, akik a szellem által Pálnak mondják, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutaztunk, kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyerekestől, egészen a városon kívülre, és a tengerpartján térdre esve imádkoztunk. Egymástól elbúcsúzván beülünk a hajóba, azok pedig megtértek az övéikhez. A hajózást mi bevégezvén Tírusból eljutottunk Ptolemaiszba, és köszöntvén az atyafiakat náluk maradtunk 1 napig. Másnap pedig Pál elmenvén, és mi, akik ővele voltunk, Cézáriába érkeztünk, és bemenvén a Filip evangélista házába, aki a ma 7 közül való volt, őnála maradtunk. Ennek pedig 4 szűzleánya volt, akik profétáltak. Mi alatt pedig mi több napig ott maradtunk, alájöve egy Judeából való proféta, név szerint Agabus, és amikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta, ezt mondja a Szent Szellem. A férfiút, aki ez az öv, elképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és a pogányoknak kezébe adják. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, de Pál felele, mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akaratja. Ezek után a napok után pedig felkészülődvén felmentünk Jeruzsálembe. Jövének pedig mi velünk együtt a tanítványok közül is Cézáréjából, akik elvezettek bizonyos ciprusi Mnásonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velük együtt Jakabhoz, és a vének mindnyáján ott voltak, és köszöntvén őket elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett.
1: You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
0: Azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat, és mondának néki, látod, atyám fia, mely sok ezeren vannak zsidók, kik hívőké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt műveld azért, amit neked mondunk. Van mi közöttünk 4 férfiú, akik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és kölcsre álljuk, hogy megnyíressék fejüket. És megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem hogy te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmilyen félét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat, mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlva holt lénytől, mind a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván bement a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyik őjükért elvégeztetik az áldozat. Mikor pedig a 7 napin már eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók meglátván őt a templomban felindították az egész sokaságot és rávetették kezüket, kiáltván, izraelita férfiak, legyetek segítségül! Ez az az ember, aki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt, ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertésztette ezt a szent helyet. Mert annak előtte látták az efézusi Trofimust ővele a városban, akiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomba. Megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és Pált megragadván vonszolták ki őt a templomból, és mindjárt bezáradtak az ajtók.

0: Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült, ki azonnal vitézeket és századosokat vett maga mellé, lefutott hozzájuk, azok pedig, amikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni. Akkor odaérvén az ezredes elfogadta őt, és parancsolta, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakozta, hogy kicsoda és mit cselekedett. De ki egyet, ki mást kiáltotta sokaság között, és amikor nem érthette meg a bizonyos valóságot az ajongás miatt, parancsolta, hogy vigyék őt a várba. Mikor pedig a lépcsőhöz jutott, történt, hogy úgy vitték őt a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt, mert követte a népnek sokasága kiáltozván, öld meg őt. És mikor immár a várba akarták bevinni Pált, mondta az ezredesnek, vajon szabad-e nekem valamit szólanom te hozzád? Az pedig mondta, te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a 4000 orgyilkos férfiút? Pál pedig mondta,
1: én ugyan tarzuszi zsidó vagyok, Cilícia nem ismeretlen városának polgára, de kérlek, engedd meg nekem, hogy szóljak a néphez. Mikor aztán megadta az engedélyt, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csend lett, megszólalt héber nyelven, és ezt mondta. Atyámfiai férfiak és atyák, hallgassátok meg beszédemet, amellyel előttetek védekezem. Mikor pedig hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek, és szólt. Én zsidó vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel Gamáliel lábainál. Az ősi törvény szigorúsága szerint tanítottak, és én is oly buzgón ragaszkodtam az Istenhez, mint ma ti minnyájan. Ennek a tanításnak a híveit halálra üldöztem, megkötöztem és tömlöcbe vetettem férfiakat is, nőket is, tanulja ennek a főpap is és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket is kaptam az atyafiakhoz, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Történt pedig, hogy amint mentem és közeledtem Damaszkuszhoz, déltájban hirtelen nagy mennyei világosság sugározott körül engem, és a földre estem, és szót hallottam, amely ezt mondta nekem. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig azt feleltem, kicsoda vagy, Uram? És ő így szólt, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik pedig velem voltak, a világosságot ugyan látták, és megrémültek, de nem hallották annak szavát, aki velem beszélt. Én pedig szóltam, mit cselekedjem, Uram? Az Úr erre azt mondta nekem, kelj fel és menj Damaszkuszba, majd ott megmondják neked mindazt, amit Isten felőled elrendelt, hogy véghez vidd. Mivel azonban ama világosság ragyogása miatt nem láttam, a velem levők kézen fogva vezettek, és úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki a törvény szerint kegyes férfiú, kiről az összes ott lakó zsidók jó bizonyságot tesznek, eljött hozzám, mellém állott, és így szólt. Atyám fia Saul, láss újból! És én abban a pillanatban megláttam őt. Ő pedig szólt. A mi atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert az ő tanúja leszel minden embernél ama dolgok felől, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késel? Kelj fel, keresztelkedjél meg, mosd le a bűneidet, és hívd segítségül az Úr nevét. Történt pedig, hogy mikor Jeruzsálembe visszatértem és imádkoztam a templomban, lelkemben elragadtattam, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják be a felőlem való bizonyságtételedet. Ekkor így szóltam. Uram, Ők maguk tudják, hogy tömlöcbe vetettem és vertem minden zsinagógában azokat, akik benned hittek. És mikor a te mártirodnak, Istvánnak vérét ontották, én is ott álltam és helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik őt megölték. És azt mondta nekem, eredj el, mert messze küldelek téged a pogányok közé.
0: Hallgatják vala pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván, töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik neki élni. Mikor pedig azok kiabáltak és köntösüket elhányták és port szórtak a levegőbe, az ezredes parancsolta, hogy vigyék őt a várba mondván, hogy korbács ütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, mi okért kiabáltak úgy reá. Amint azonban lekötötték őt a szíjakkal, Pál mondta az ott álló századosnak, vajon szabad-e nektek római embert, akit el nem ítéltek megostorozni? Miután pedig ezt meghallotta a százados, elmenvén megjelentette az ezredesnek mondván, meglásd, mit akarsz cselekedni, mert ez az ember római. Hozzámenvén ezért az ezredes mondta neki, mondd meg nékem, te római vagyé? Ő pedig mondta, az. És felele az ezredes, én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig mondta, én pedig benne is születtem. Mindjárt eltávoztak azért őtőle, akik őt vallatni akarták, sőt az ezredes is megijedt, amikor megértette, hogy római, és hogy őt megkötöztette. Másnap pedig meg akarván tudni a bizonyos valóságot, miben vádoltatik a zsidóktól, feloldozta őt bilincseiből, és megparancsolta, hogy a főpapok az ő egész tanácsukkal egyben hozzámenjenek, és levezetvén Pált eleig beállította.
1: Ekkor Pál végigtekintett a tanácson, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Anániás pedig a főpap megparancsolta azoknak, akik mellette álltak, hogy üssék szájon. Akkor Pál így szólt neki, megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélj felettem a törvény szerint, és törvény ellenesen azt parancsolod, hogy engem verjenek? Az ott állók pedig így szóltak, az Isten főpapját szidalmazod. Pál erre azt mondta, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te népednek fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizósok közül való, így kiáltott a tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizós vagyok, farizósnak a fia, a halottak feltámadásának reménysége miatt vádolnak engem. Mihelyt pedig ezt mondta, meghasonlás támadt a farizósok és szadduceusok között, és a gyűlés megoszlott. Mert a szadduceusok azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem szellem, a farizósok ellenben mind a kettőt vallják. Nagy kiáltozás támadt tehát, és a farizeus párti írástudók közül némelyek felálltak, és heves vitatkozásban ezt mondták. Semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben. Hát, ha lélek szólt neki, vagy angyal. És mivel nagy meghasonlás támadt, az ezredes attól félve, hogy Pált szétszaggatják, megparancsolta, hogy a csapat jöjjön le, ragadja ki közülük, és vigye a várba. A következő éjszaka pedig az úr odaállt mellé, és ezt mondta. Bízzál, mert amint Jeruzsálemben bizonyságot tettél az én ügyem mellett, úgy kell neked bizonyságot tenned Rómában is.

Mikor pedig nappal lett, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Többen voltak pedig 40-nél, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpaphoz és a vénekhez, és mondának, átok alatt megesküdtünk, hogy semmit sem ízlelünk addig, amíg meg nem öljük Pált. Most ezért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minek előtte ő ideérne, készek vagyunk őt megölni. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia e cselvetést, és megjelentvén bement a várba, tudtára adta Pálnak. Pál pedig egyet a századosok közül magához hivatván mondta, ezt az ifjat vezesd az ezredeshez, mert valamit akar neki jelenteni. Az annak okáért maga mellé vette őt, vitte az ezredeshez, és mondta, a fogoly Pál magához hivatván engem kérte, hogy ezt az ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar neked mondani. Az ezredes pedig őt kézen fogván és félre vonulva külön tudakolta, micsoda az, amit nekem jelenteni akarsz. Az pedig mondta, a zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle. Te azért ne engedj nekik, mert közülük 40-nél több férfiú leselkedik ő utána, akik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozván a te üzenetedre. Az ezredes tehát elbocsátotta az ifjat, és meghagyta neki, hogy el ne mondja senkinek, hogy ezeket megjelentette neki, és magához hivatván kettőt a századosok közül mondta. Készítsetek föl 200 vitézt az éjszakának harmadik órájától fogva, hogy induljanak Cézáriába, és 70 lovast és 200 parittyást, és hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tisztartóhoz. Levelet is írt, amelynek a tartalma ez volt. Claudius Lysias a nemes Félix tisztartónak üdvöt. Ezt a férfiút, akit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, odamenvén a sereggel kiszabadítottam, megértvén, hogy római. Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levittem őt az ő tanácsok elébe, és úgy találtam, hogy az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincsen. Minthogy pedig nekem megjelentették, hogy a zsidók e férfiú után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldém, meghagyva vádolóinak is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben! A vitézek tehát, amint nekik megparancsolták, Pált felvették, elvitték azon éjszakán Antipatrisba. Másnap pedig, hagyván a lovagokat tovább menni ővele, visszatértek a várba. Azok pedig eljutván Cézáriába és átadván a levelet a tisztartónak, Pált is elébe állították, mikor pedig elolvasta a tisztartó és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Cilíciából, mondta, majd kihallgatlak, amikor vádlóid is eljönnek, és parancsolta, hogy a Heródes palotájában őrizzék őt.

0: Most a 119. Zsoltár 49-től 64. versig terjedő részével imádkozunk.
1: Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem. A kevélyek szerfeled gúnyoltak engem, nem hajlottam el a te törvényedtől. Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről, Uram, és vigasztalódom. Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, akik elhagyták a te törvényedet. Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Uram, a te nevedről emlékezem íjjel, és megtartom a te törvényedet. Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőrizzem. Azt mondám, Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt. Könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Meggondoltam az én utaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. Sietek, és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem, de a te törvényedről el nem feledkezem. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért. Társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják.

Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából. Az apostolok cselekedetei könyvének 17., 18., 19., 20., 21., 22. és 23. részéből olvastunk, valamint a 6., a 25. és a 119. Zsoltár verseivel imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk. Az interneten azonban a több mint 600 adás közül bármelyik, bármikor visszahallgatható a hangirjenprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hangirjenprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!